0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. A Szent Atya a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiliára. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. Június 22-én hétfőn délután 14. Leó pápa az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottságát kereste fel évi közgyűlésén, amelyen beszédet mondott és arra kérte a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okai leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Beszéde kezdetén a Szent Atya megköszönte a meghívást, hogy részt vegyen az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága éves gyűlésén, és beszéddel forduljon az éves közgyűléshez. Köszöntötte résztvevőket, akik elkötelezettek a vészhelyzetekben, az életmentés és az élelmiszer segélynyújtás terén a konfliktusok és természeti katasztrófák idején.
1: Dedicated to saving lives in emergency situations and providing food assistance amid conflicts and natural disasters.
0: Intézményük elkötelezettsége mélyen összhangban van a katolikus egyház küldetésével, amely az emberi méltóság fenntartására és a testvériség előmozdítására irányul, összhangban az evangéliumi felhívással, hogy szeressük a fele barátjainkat. Együtt osztozunk az éhség és az alultápláltság elleni küzdelem sürgető feladatában, miközben kezeljük a mögöttes strukturális okokat. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan elvégezzük, meg kell vizsgálnunk az előttünk álló kihívásokat, azok háttérokait és a tartós megoldásokat vetető utat. Napjainkban a válságok elszigetelt eseményekből tartós valóságokká fejlődtek, amelyeket elhúzódó konfliktusok, krónikus élelmiszerbizonytalanság, gazdasági kockázat és növekvő éghajlati sebezhetőség jellemez. Ez alapvető kérdés vet fel. A globális rend melyik alakzata képes ilyen körülményeket előidézni, reprodukálni és néha normalizálni? A kérdés már nem korlátozódik a beavatkozás módjára, ehelyett kiterjed annak megértésére, hogy a rendszer miért produkálja folyamatosan ugyanazokat a problémákat, amelyeket aztán korrigálni kénytelen. A nemzetközi rend egyre széttöredezettebbé válik, részben a multilaterális rendszer válsága miatt. Ahogy nemrégiben a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában megjegyeztem, a népek közös sorsának és a globális közjónak az eszméjét védő intézmények meggyengülni látszanak. Hivatkozott a pápa nemrég megjelent dokumentumára. A hiteles együttműködés fenntartására alkalmas közös etikai horizont hiányában a nemzetközi rendszer a multilateralizmustól egy rendezetten és konfliktusos multipolarizmus felé haladt, ahol bizalmatlanság uralkodik. Ennek eredményeként az államok egyre inkább a biztonságra, a gazdasági növekedésre és a belső stabilitásra fordították erőforrásaikat, figyelmen kívül hagyva el kérdések és a multilaterális együttműködés közötti szoros kapcsolatot. Ez a tendencia egy figyelemre méltó paradoxon tár fel. A példátlan globális termelési kapacitás a rendkívül sebezhető, folyamatosan bővülő zónákkal együtt létezik. Ugyanazok az erők, amelyek a gazdasági növekedés serkentik, gyakran súlyosbítják a kirekesztést és a marginalizálódást. Míg az emberi szenvedés enyhítését elvileg széles körben létfontosságúnak tartják, a humanitárius kérdések egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a nemzetközi prioritások háttérbe szorulnak. Pontosan ebben a szakadékban az elvi elismerés és a gyakorlati prioritások között a szolidaritás fokozatos bürokratizálódásának, az emberi élet csendes árucikké válásának vagyunk tanúi, szögezte le a pápa. Egyrészt a humanitárius fellépést egyre inkább bürokratikus eljárások terhelik, amelyek késleltethetik a rászorulók megsegítését. Másrészt az alapvető javakhoz, így az élelmiszerekhez való hozzáférést túl gyakran befolyásolják gazdasági vagy stratégiai megfontolások. Ennek eredményeként azok, akik nem termelnek számszerűsíthető értéket, azt kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak. Ez a kettős dinamika komoly etikai kihívás jelent. Az emberi személy már nem kerül szisztematikusan a nemzetközi cselekvés középpontjába. Ebben az összefüggésben fontos felismerni, hogy míg a segély és fejlesztési terveket bonyolult és érthetetlen politikai döntések, félrevezető ideológiai víziók vagy leküzdhetetlen vámakadályok akadályozzák, a fegyvereket nem, idézte a Szentatya Ferenc pápa beszédét 2016. júniusából, amit a római FAU székház hasonló ülésen mondott. Valójában a konfliktusokat könnyebb feltüzelni, mint az embereket etetni. Ez a valóság nem csak a működési hiányosságokat tükrözi, hanem a politikai és erkölcsi prioritások alapvető egyensúly hiányát is, állapította meg Leó pápa. A következmények messze túlmutatnak a közvetlen érintetteken. Azon túl, hogy humanitárius probléma, az éhség aláássa a társadalmi kohéziót, növeli a konfliktusok kockázatát és erősíti a kényszer migrációt. Továbbá aláássa az államok és társadalmak azon képességét, hogy ellenálló intézményeket építsenek ki, hatékony oktatást biztosítsanak és előmozdítsák a fenntartható gazdasági fejlődést. Ezzel fenntartja a törékenység ördögi körét, amely végső soron a tágabb nemzetközi közösségre is hatással van, szólt a pápa a FAU közgyűléséhez. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a humanitárius fellépés nem idegen a nemzetközi rendtől, inkább a globális közösség felelősségét tükrözi a szolidaritás erősítésében, a kirekesztés elleni küzdelemben és minden ember Istentől kapott méltóságának elismerésében. A válságkezelésen túl tehát a nemzetközi intézmények a közös felelősség elvét testesítik meg és megerősítik, hogy a nemzetközi közösséget egyesíti a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő iránti törődés. Ebben az értelemben a világélelmezési program több mint egy politikai, gazdasági vagy technikai szereplő, a nemzetközi szolidaritás konkrét megjelenése.
1: It is a concrete expression of international solidarity.
0: Valójában ott, ahol a nemzeti intézmények visszavonulnak, és a közösségi hálózatok felbomlanak, jelenléte segít megakadályozni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlan összeomlásba fulladjanak. Emiatt elengedhetetlen a többoldalú együttműködés iránti megújult elkötelezettség. Az egyre inkább széttöredezettebb és multipoláris világban egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat. A tartós béke és a fenntartható átfogó emberi fejlődés csak mindenki részvételével lehetséges, amelyet a közjóra irányuló hiteles nemzetközi párbeszéd és együttműködés ösztönöz. Egy ilyen megközelítéshez szilárd politikai akaratra van szükség, amely képes túllépni a rövid távlatokon és képes befektetni a globális közjavakba. Ez a cél csak a hatékony politikák konvergenciájával és a beavatkozások összehangolt és szinergikus végrehajtásával érhető el. A testvéri harmóniában együtt haladása buzdításnak kell vezérelvé válnia, utalt Leó pápa saját tavalyi beszédére, amikor meglátogatta a FAU római székházát. Ebben a szellemben a pápa arra kéri a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okainak leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ugyanakkor ennek a támogatásnak meg kell erősítenie az egyházzal és a civil társadalommal való együttműködést is. mindezen szereplő kapacitásainak együttes megerősítése megsokszorozza kollektív hatékonyságunkat az éhség elleni küzdelemben, mutatott rá a Szentatya. A felhívás hatékony végrehajtása csökkenteni kell a felesleges bürokráciát, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az embereket szolgálja, ne pedig akadályozza a segítségnyújtást. Azokban a helyzetekben, ahol a kormányok nem rendelkeznek hatékony területi ellenőrzéssel, vagy ahol a humanitárius hozzáférés korlátozott, a megbízható helyi partnerek nélkülözhetetlenné válnak. A katolikus egyház plébániákon, egyházmegyéken, karitás csoportokon,
1: the Catholic Church through parishes, dioceses, caritas agencies and other faith-based initiatives
0: és más hitalapú kezdeményezéseken keresztül gyakran eléri a kiszolgáltatott lakosságot olyan területeken, amelyekhez a nemzetközi szereplők nem férhetnek hozzá. Ezért arra buzdítja a pápa a világ élelmezési programot és partnereit, hogy továbbra is támogassák ezeket az erőfeszítéseket. Ugyanilyen fontos ellenállni az alapvető emberi szükségletek áruvá válásának. A víz, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás nem rendelhető alá piaci megfontolásoknak vagy geopolitikai érdekeknek. A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amely minden ember méltóságában gyökerezik. Ennek a szükségletnek a kielégítése nem csak a szenvedés enyhítését szolgálja, hanem a geopolitikai instabilitás mögöttes okainak kezelését is. Valójában az élelmezés biztonság a globális és átfogó biztonság alapvető eleme. E tekintetben dicséretes, hogy a vészhelyzeti reagálási műveletek mellett a világ élelmezési program kiterjeszti munkáját az azonnali segélyen túl a hosszú távú kezdeményezésekre, például az iskolás gyermekek étkezését biztosító programokra. Ezek a beruházások erősítik az oktatást, az emberi fejlődést és a társadalmi ellenálló képességet, tükrözve az emberi fejlődés átfogó jövőképét, amely elősegíti az egész ember méltóságát, lehetőségét és jólétét. Tehát nem csak egy ügynökség hatékonysága forog kockán, hanem magának a nemzetközi együttműködésnek a hitelessége is.
1: Credibility of international cooperation itself.
0: Sürgeti a Szentatya. Szervezetük bizonyítja, hogy lehetséges egy megújult út, ehhez azonban elszántságra van szükség, hogy egyszerűsítsük azt, ami túl bonyolultá vált, hogy rangsoroljuk a lényegeset, és biztosítsuk, hogy egyetlen személyről se feledkezzünk meg. Ez az elkötelezettség ugyanis abban a felismerésben gyökerezik, hogy minden ember rendelkezik vereszületett és elidegeníthetetlen méltósággal, amely a körülményektől, feltételektől vagy társadalmi státusztól függetlenül érintetlen marad. Isten feltétel nélküli és határtalan szeretetében gyökerező méltóság végtelennek nevezhető, mivel semmi sem csökkentheti, törölheti el vagy tagadhatja meg értékét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Pontosan ez az igazsághoz való hűségünk alapján mérhető a politikánk embersége, és így a nemzetközi közösség jövője is. A Szentatya ezekkel az érzésekkel kéri Istent, hogy bőségesen áldja meg az erőfeszítéseiket, hogy mindenki megkapja mindennapi kenyerét, és méltóságban élhessen. Imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Zárta beszéljét a Szentatya, amelyet az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága az intézett hétfő délután.
2: Jesus Christ, you are my life.
0: Leó pápa a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkben néz, és nem a mobiljára. Hétfőn délelőtt Leó pápa mielőtt felkereste az ENSZ római világélelmezési székházát, a 6. pál aulában találkozott 200 gyermekkel, akik a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári táboron vesznek részt, és válaszolt néhány résztvevő kérdésére. Figyelmeztetett az új technológiák kockázataira, és így intett: tanuljuk meg, hogy ne függjünk a technológiától, és tanuljunk meg gondolkodni. Amikor Olaszországban, Perúban, az USA-ban a GPS-t használtam volt, amikor rossz útra vitt, és elakadtam. Hogyan tudunk elszakadni a képernyőtől? Hangzott a gyerekek első kérdése. Válaszként a pápa gyorsan megállapította, hogy most senkinek nincs a kezében mobiltelefon. A technológia nagyon jó lehet, és sok mindenben szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy mindig a kezünkben tartsuk.
1: Non è necessario avere in mano.
0: Mennyire boldogok vagyunk, amikor időnként nem vagyunk hozzákötve. Ez lenne az elsődleges dolog. Aztán nagyon fontos barátságokat kötni, összejönni, együtt játszani, talán még együtt is tanulni. De mint emberek, és nem mint számítógép vagy technorobot. Emberek vagyunk, emberek. És a másokkal való kapcsolat nagyon fontos. Aztán a családokban nem elég, hogy együtt vagyunk, hogy mindenki ott van, ha közben mindenki a mobilját nézi. Tanuljuk meg párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól kijönni a másikkal, együtt játszani, sőt, együtt imádkozni is, mert bár a Biblia és néhány ima rajta is van a telefonunkon, Isten azonban nem a telefonunkat akarja nézni. Isten a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért sokkal fontosabb megszabadulni ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban szórakoztatóak, hasznosak, szépek lehetnek, de sokkal fontosabb, hogy fejlesztjük emberségünket a barátság, a beszélgetés útján, és mindazon dolgokon keresztül, amelyeket ezekben a hónapokban itt teszünk. A másik dolog inkább már a nagyobb gyermekeknek szól, hogy figyeljünk a mechanizmusra, amely egyfajta függőséget ad, amelyet szándékosan a telefonjainkon lévő alkalmazások telepítenek a programokba. Megpróbálnak függővé tenni minket ettől a technológiától. Ezért gyakran nagyon hasznos lenne, ha határokat szabnánk, például azt mondanánk, egy bizonyos óra után már nem nézek a telefonomra. Bizonyos időpontokban inkább a családommal beszélgetek, megpróbáljuk együtt tölteni az időt. Szóval azt hiszem, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni. Nem vagyok mindnyájan egy kábelhez kötve, ugye? Szólt a pápa. Emberek vagyunk. Éljünk és gyarapítsuk ezt az emberi dimenziót, vagyis életünk spirituális részét. Istent keressük imában, együtt keressük Istent a családban, egy kicsit szabadabban éljünk ettől a technológiától való függőségtől. A második kérdés a pápa utazásaira kérdezett rá, mivel az idei nyári tábor témája 80 nap alatt a világ körül, amely egy képzeletbeli utazásra viszi a gyerekeket. Válaszként a pápa gyerekkor a térkép olvasására utalt, mert már gyerekek mindannyian megtanultak úti térképeket olvasni. És ha innen Rómából Nápolyba, vagy Rómából Tivoliba kell mennünk, mielőtt elindultunk volna, megtanultuk, megnéztük a térképet, láttuk, melyik a legjobb út. Ma mindannyian beépítettük a GPS-t az autókba, a telefonunkba, és aztán indulunk. Így hát életemben többször is, velem is megtörtént itt Olaszországban és más európai országban, aztán Perúban, sőt még az Egyesült Államokban is, hogy bekapcsoltam a GPS-t, és rossz útra vitt, elakadtam, és nem tudtam így elérni úti célomat. Ezért ajánlja a pápa, hogy rendelkezzünk a kritikus gondolkodás képességével, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, utazás közben, bármi másban. Tanulj jól, buzdított, használd az Istentől kapott képességet. Nincs szükségem telefonra, ha működik az agyam. Igen, segíthet nekem, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljek az utazásra. Aki felkészülten útnak indul, még a út közben történik is valami, mindig talál egy megoldást. Mert Isten csodálatos képességet adott nekünk az eszünkkel, az agyunkkal. Ezekkel inkább azt használni. Válaszolta Leó pápa a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári tábor résztvevő fiatalok kérdéseire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. Az erekjék története. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció alapján. Hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdította Szentatya, aki a Szent Mise két része, az ige liturgia és az eukarisztia egymást kiegészítő jelentőségéről beszélt.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
0: amikor Szent Ágoston az újonnan megkereszteltetteknek Krisztus misztikus testét akarta elmagyarázni, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből merített. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Majd hozzátette, ez a ti misztériumotok, amit kaptok. Erre ámennel válaszoltok, mint ahogy ámen

0: Nel feleltek arra, hogy Krisztus teste. Rögtön azután, hogy felidézi Jézus utolsó vacsoráját, a liturgikus konstitúció ilyen ágostonos felhangokkal beszél az eukarisztiáról. A keresztények számára az Úr asztalához járulni azt jelenti, hogy tanulnak Isten igéjéből, erőt merítenek az Úr testének terített asztaláról, és hálát adnak Istennek. Igéjében és az eukarisztiában megkapva Krisztus testét, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Az eukarisztia így az eljövendő ország szentsége. Az úti kenyér, mely az égi haza felé vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten lesz minden mindenben.
1: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
0: A liturgiára összegyűlt közösség a szeplőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlja föl, és önmagát is, egyé válva Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével. Krisztussal egyesülve az eukarisztia megtanítja magának az Úr Jézusnak az életvitelét, melyet az önátadás jellemez. Ez az ajándék az egység dinamikájába vezet be minket, ami hathatós ellenszere a gerjedő megosztottságnak, ami alássa világunkat, közösségeinket, családunkat, szívünket. Leó pápa így folytatta katekézisét. Amikor részt veszünk az eukarisztián, hallgassuk meg Isten szavát, és táplálkozzunk az Úr asztalánál, ahol ő maga ajánlja föl magát az atyának. A Szent Mise két része, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája oly szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egy Isten tiszteleti cselekményt alkot. Ami az igét illeti, nem pusztán a Szentírás intellektuális tudásának elsajátításáról van szó, hanem arról, hogy megkapjuk élő és ható szavát, amelyet Isten minden időben valamennyiünkhöz intéz. Azt a szót, ami táplál az eukarisztikus kenyérrel együtt, és ami a bűn hanyatlásából új életre vezet minket Krisztusban.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: A II. Vatikáni zsinat azt kérte, hogy szélesebb körben nyissuk meg a Biblia kincseit az emberek előtt, hogy a hívek bőségesebben részesüljenek Isten igéjének asztalából. A liturgikus reform ezért hozta létre a lekcionáriumot, mely tartalmazza a liturgikus olvasmányokat. Ez az élő hagyomány legtisztább forrásából merít, ami összehangolja a hagyományhoz való hűséget, a törvényes fejlődés iránti nyitással. Leó pápa ezután felolvasott a liturgikus konstitúcióból. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Kedves testvérek, hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk. Buzdított végül katekézisében 14. Leó pápa.
2: Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. 14. Leó pápa június 20-án szombaton lelkipásztori látogatást tett a lombardiai Pavia városában és a San Pietro in Ciel d'Or bazilikában Szent Ágoston sírja előtt imádkozott, mint hogy a 8. századtól kezdve ott őrzik a nagy püspök és egyházdoktor földi maradványait. De hogy is került az észak-afrikai Hippo városából éppen Páviába Szent Ágoston erekéje? Kérdezzük és válaszolunk a szent viszontagságos történetére. Ahogy életében zarándok, peregrinus volt Sanctus Aurelius, úgy holtában is az maradt. Pontosan tudjuk, hogy Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg az afrikai Hippo városa püspöki székhelyén, épp akkor, amikor a várost minden oldalról ostromolták a betolakoló vandálok. Neve közismert volt az egész római birodalomban, így sok püspök számos tanítványa volt jelen a halálánál, majd temetésén is. A Szent István vértanú diákonusról nevezett püspöki székes egyházában temették el, ahol évtizedeken át ünnepelte a szent misztériumokat, és nagy hittel, erővel hirdette Isten igéjét. A vandálok ostroma még majd egy éven át tartott, többek között éppen azért, hogy a híres szent testét megkaparintsák, de a gondviselést ezt nem engedte, így a vandálok végül visszavonultak, elhagyták a bevehetetlen falakat. Bonifácius gróf, Hippo városának rendíthetetlen védelmezője, még 2 évig őrizte a várost és a szent sírját, majd 432-ben elhagyta Hippót és visszatért Rómába. Bonifác távozása után Hippo lakói abban reménykedve, hogy megérkezik a sokat ígért segítség Konstantinápolyból, illetve Rómából, egy ideig még fenntartották védelmi vonalaikat. Mikor azonban a segítség nem érkezett meg, és a betolakolók újabb komoly fenyegetés jelentettek, a polgárok nagy többsége végül arra a fájdalmas döntésre jutott, hogy önként elhagyja hazáját, és máshol keres menedéket. Ilyen körülmények között Héraklejos, Hippo új püspöke, más püspökök, Ágoston rendi szerzetesek és a helyi papság tanácsára úgy döntött, hogy biztos helyre juttatják a szent erekéit és értékes könyvtárát, benne a felbecsülhetetlen értékű levelekkel és kéziratokkal, amelyeket nagyobb részt gyors írók rögzítettek Szent Ágoston beszédei alatt. Végül Szardínia szigetét választották menedékül az ilyen nagy kincs számára, ám nem ismert megbízható dokumentum, amelyből teljes bizonyossága megállapítható lenne a Szent Doktor erekéi átvitelének az éve. Más források, többek közt Béda Venerabilis arról tudósítanak, hogy Szent Ágoston erekéi továbbra is Észak-Afrikában maradtak volna, és csak az iszlám hódítás kényszerítette a helyi egyházat a transzlációra, az erekék átvitelére. A Szárd-sziget déli részének Kajári városa fogadta be a szent testét, és építette tiszteletére ott egy kápolnát. Mint hogy a hódító iszlám egyre inkább terjeszkedett, eljött az idő, amikor már Szardíniában sem volt biztonságban, így tovább kellett vándorolnia a 700-as évek elején. A 8. század első felében járunk. A szaracénok második erőszakos mediterrán betörési hullámának idején. Ekkoriban Liutprand, a longobárdok 17. királya egy átgondolt tervet szőtt az egész itáliai félsziget egyesítésére az ő uralma alatt. Az eredetileg ariánus keresztény hiti longobárdok, akik pedig tagadták Krisztus eredeti istenségét, ekkora már rég katolikus hitet értek, miután 568-ban betörtek Itáliába, éppen a Pannoniai provincia a mai Magyarország felől. Közben ariánusként súlyos harcokat folytattak a latin katolikusokkal és a Ravenna székhelyű bizánci exarchátussal. Liutprand a katolicizmus bajnokának szerepében önmagát Christianus ac Catholicus Princeps, keresztény és katolikus herceg névvel illette. Tény, hogy segítette Róma püspökét igaz határozott politikai célokkal. Ebbe a nagy koncepcióba illeszkedik a szándéka, hogy vallási és politikai súlyának hangsúlyozására megszerezze a Longobárd királyság fővárosa Pávia számára az adott korban legtekintélyesebbnek tartott Szent Ágoston erekéjét. Ad Rómának súlyát Szent Péter erekéjé jelentik, Páviáét pedig éppen Szent Ágoston erekéjé képviselték volna. Mindez persze nem csak politikai szándék volt, hanem lelki buzgalom is, és nem csekély mértékben anyagi áldozat, mert hogy Liutprandnak sokat kellett fizetnie, súlyos aranyagot a szaracénoknak. Liutprand kortársa, az angliai tiszteletre méltó Béda, aki a De Temporum Ratione Liber című művében írja, Liutprand megtudván, hogy a szaracénok kifosztották Szardíniát, és meggyaláztak azokat a helyeket, ahova Szent Ágoston püspök csontjait egykor átvitték, elküldte az embereit, hogy visszaszerezzék azokat. Ezért nagy összegű aranyat fizetett, majd Ticinumba, ez Pávia latin neve, szállította, és ott helyezte el a nagy atyának kiáró tisztelettel. Ez az angol földön született híradás megerősíti, hogy Liutprand grandiózus vállalkozásának a híre gyorsan elterjedt távoli területekre, így a távoli Angliába is. Meglepő viszont, hogy egy ilyen jelentős eseményt a kereszténység számára abban az időben, amelyben egy király, egy püspök és egy szent holtteste szerepelt, nem jegyeztek fel ünnepi forrásokban, amelyek a longobárd királyhoz kíséretéhez és az említett vállalkozás színhelyéül szolgáló területekhez közel álltak. A korabeli források még azt sem említik, hogy hová helyezték. A temetkezési hely pontos meghatározásához a késő karolin korig kell várnunk, Adone, Vienne püspökének vallomására, aki megemlíti, hogy a szent holttestét Páviában temették el, a Cella Aurea, aranycella néven ismert kolostorban, amelyet maga Liutprand épített és díszített föl cum digno honore, méltó tisztelettel, és amelyből a 8. században épített protoromán templom is kapta a nevét San Pietro in Ciel d'Or. 16. Benedek pápa Szent Ágoston sírja előtt 2007-ben köszöntötte Robert Francis Prévost atyát, az Ágoston rend akkori generálisát, a mai pápát. 14. Leó pápa látogatása, lévén, hogy ő maga is szerzetesi fogadalma erejében Szent Ágoston rendjének a fia, a legtermészetesebb a maga nemében, amivel lerúgta tiszteletét a nagy alapító előtt. Valójában ezzel elődje 16. Benedek pápa példáját követte, aki pápasága harmadik esztendejében 2007. április 22-én vasárnap este kereste fel Augustinus sírját, amikor az esti vesperás imádságot együtt imádkozta az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Pár gondolat az emlékezetes imaest homiliájából. Páviában tett látogatásom zarándoklat formáját ölti, kezdi beszédét Benedek pápa. Ebben a formában képzeltem el eredetileg is, azzal a vágyammal, hogy Szent Ágoston földi maradványait megtiszteljem, és kifejezzem egyrészt az egész katolikus egyház tiszteletét az egyik legnagyobb egyház atya iránt, másrészt személyes odaadásomat és hálámat annak az embernek, aki teológusként és lelkipásztorként, de mondhatnám, még inkább emberként és papként létfontosságú szerepet játszott az életemben. Benedek pápa a helyi püspök köszöntése után így folytatta. Szeretettel üdvözlöm a Szent Ágoston rend generális előjáróját, Robert Francis Prévost atyát, a rendi tartományfőnököket és az egész Ágoston rendi közösséget. Benedek pápa egy igazi lelkipásztori látogatás keretében az esti imádság során éppen a dr. Grácié, a kegyelem doktorának a sírja előtt akart egy jelentős üzenetet hagyni az egyház útjára nézve, amely Isten igéje és a nagy hippói püspök személyes tapasztalatának találkozásával fakad. A vesperás olvasmánya a zsidókhoz írt levélből Krisztust, az örök főpapot állította eléjük, mint az új szövetség egyetlen és tökéletes áldozatát, akiben a megváltás műve beteljesedett. Szent Ágoston erre a misztériumra szegezte tekintetét, és megtalálta benne a keresett igazságot, aki Jézus Krisztus. A megtestesült ige, a feláldozott és feltámadt bárány, a szeretet Isten arcának kinyilatkoztatása minden ember számára. A szeretett tanítmány első levele ezt a szeretetet pontosítja. Abban áll a szeretet, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Ez az evangélium lényege, a kereszténység központi magja. Ennek a szeretetnek a fénye megnyitotta Ágoston szemét, és lehetővé tette számára, hogy találkozzon az ősi és örökké új szépséggel, ahogy írja vallomásában, amelyben egyedül talál békét az emberi szív. Az üzenet pedig, amelyről beszéde elején szólt Benedek pápa, valóban egészen különleges volt. Kedves testvéreim, folytatta, itt Szent Ágoston sírja előtt szeretném átadni az egyháznak és a világnak első enciklikámat, amely pontosan ezt a központi evangéliumi üzenetet tartalmazza. Deus caritas est. Isten szeretet. Ez az enciklika, különösen az első része, nagymértékben Szent Ágoston gondolatainak köszönhető, aki szerelmes volt Isten szeretetébe, aki énekelt róla, elmélkedett róla, hirdette minden írásában, és mindenek előtt tanúságot tett róla lelkipásztori szolgálatában. Meg vagyok győződve róla, vall Benedek pápa a homíliájában, hogy a II. Vatikáni zsinat és tiszteletre méltó elődeim 23. János, 6. Pál, 1. János Pál és 2. János Pál tanításainak nyomdokaiba lépve, a mai emberiségnek szüksége van erre a Krisztus Jézusban megtestesült lényegi üzenetre. Isten szeretet. Mindennek itt kell kezdődnie, és mindennek ide kell vezetnie. Minden lelkipásztori cselekedetnek, minden teológiai beszédnek. Ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Minden karizma elveszíti értelmét és értékét szeretet nélkül, amelynek köszönhetően ehelyett mindegyik hozzájárul Krisztus misztikus testének építéséhez. Adja meg a gondviselő Jóisten, hogy 14. Leó pápa összes erődjének nyomdokain járva őrizze és vigye tovább azt a lelki örökséget, amelyet 16. Benedek pápa letett Szent Ágoston sírja elé.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. Az erekjék története. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció alapján. Hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdította Szentatya, aki a Szent Mise két része, az ige liturgia és az eukarisztia egymást kiegészítő jelentőségéről beszélt.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
0: amikor Szent Ágoston az újonnan megkereszteltetteknek Krisztus misztikus testét akarta elmagyarázni, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből merített. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Majd hozzátette, ez a ti misztériumotok, amit kaptok. Erre ámennel válaszoltok, mint ahogy ámennel feleltek arra, hogy Krisztus teste. Rögtön azután, hogy felidézi Jézus utolsó vacsoráját, a liturgikus konstitúció ilyen ágostonos felhangokkal beszél az eukarisztiáról. A keresztények számára az úrasztalához járulni azt jelenti, hogy tanulnak Isten igéjéből, erőt merítenek az Úr testének terített asztaláról, és hálát adnak Istennek. Igéjében és az eukarisztiában megkapva Krisztus testét, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Az eukarisztia így az eljövendő ország szentsége. Az úti kenyér, mely az égi haza felé vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten lesz minden mindenben.
1: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
0: A liturgiára összegyűlt közösség a szeplőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlja föl, és önmagát is, egyé válva Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével. Krisztussal egyesülve az eukarisztia megtanítja magának az Úr Jézusnak az életvitelét, melyet az önátadás jellemez. Ez az ajándék az egység dinamikájába vezet be minket, ami hathatós ellenszere a gerjedő megosztottságnak, ami alássa világunkat, közösségeinket, családunkat, szívünket. Leó pápa így folytatta katekézisét. Amikor részt veszünk az eukarisztián, hallgassuk meg Isten szavát, és táplálkozzunk az Úr asztalánál, ahol ő maga ajánlja föl magát az atyának. A Szent Mise két része, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája oly szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egy Isten tiszteleti cselekményt alkot. Ami az igét illeti, nem pusztán a Szentírás intellektuális tudásának elsajátításáról van szó, hanem arról, hogy megkapjuk élő és ható szavát, amelyet Isten minden időben valamennyiünkhöz intéz. Azt a szót, ami táplál az eukarisztikus kenyérrel együtt, és ami a bűn hanyatlásából új életre vezet minket Krisztusban.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: A II. Vatikáni zsinat azt kérte, hogy szélesebb körben nyissuk meg a Biblia kincseit az emberek előtt, hogy a hívek bőségesebben részesüljenek Isten igéjének asztalából. A liturgikus reform ezért hozta létre a lekcionáriumot, mely tartalmazza a liturgikus olvasmányokat. Ez az élő hagyomány legtisztább forrásából merít, ami összehangolja a hagyományhoz való hűséget a törvényes fejlődés iránti nyitással. Leó pápa ezután felolvasott a liturgikus konstitúcióból. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Kedves testvérek, hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított végül katekézisében 14. Leó pápa.
2: Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. 14. Leó pápa június 20-án szombaton lelkipásztori látogatást tett a lombardiai Pavia városában és a San Pietro in Ciel d'Or bazilikában Szent Ágoston sírja előtt imádkozott, mint hogy a 8. századtól kezdve ott őrzik a nagy püspök és egyházdoktor földi maradványait. De hogy is került az észak-afrikai Hippo városából éppen Páviába Szent Ágoston erekéje? Kérdezzük és válaszolunk a szent viszontagságos történetére. Ahogy életében zarándok, peregrinus volt Sanctus Aurelius, úgy holtában is az maradt. Pontosan tudjuk, hogy Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg az afrikai Hippo városa püspöki székhelyén, épp akkor, amikor a várost minden oldalról ostromolták a betolakoló vandálok. Neve közismert volt az egész római birodalomban, így sok püspök számos tanítmánya volt jelen a halálánál, majd temetésén is. A Szent István vértanú diákonusról nevezett püspöki székes egyházában temették el, ahol évtizedeken át ünnepelte a szent misztériumokat, és nagy hittel, erővel hirdette Isten igéjét. A vandálok ostroma még majd egy éven át tartott, többek között éppen azért, hogy a híres szent testét megkaparintsák, de a gondviselést ezt nem engedte, így a vandálok végül visszavonultak, elhagyták a bevehetetlen falakat. Bonifácius gróf, Hippo városának rendíthetetlen védelmezője, még két évig ő

keres menedéket. Ilyen körülmények között Héraklejosz, Hippó új püspöke, más püspökök, Ágoston rendi szerzetesek és a helyi papság tanácsára úgy döntött, hogy biztos helyre juttatják a szent erekéit és értékes könyvtárát, benne a felbecsületetlen értékű levelekkel és kéziratokkal, amelyeket nagyobb részt gyors írók rögzítettek Szent Ágoston beszédei alatt. Végül Szardínia szigetét választották menedékül az ilyen nagy kincs számára, ám nem ismert megbízható dokumentum, amelyből teljes bizonyossága megállapítható lenne a Szent Doktor erekéi átvitelének az éve. Más források, többek között Beda Venerabilis arról tudósítanak, hogy Szent Ágoston erekéi továbbra is Észak-Afrikában maradtak volna, és csak az iszlám hódítás kényszerítette a helyi egyházat a transzlációra, az erekék átvitelére. A Szárd-sziget déli részének Kajári városa fogadta be a szentestét, és építette tiszteletére ott egy kápolnát. Mint hogy a hódító iszlám egyre inkább terjeszkedett, eljött az idő, amikor már Szardíniában sem volt biztonságban, így tovább kellett vándorolnia a 700-as évek elején. A 8. század első felében járunk. A szaracénok második erőszakos mediterrán betörési hullámának idején. Ekkoriban Liutprand, a longobárdok 17. királya egy átgondolt tervet szült az egész itáliai félsziget egyesítésére az ő uralma alatt. Az eredetileg ariánus keresztény hitű longobárdok, akik pedig tagadták Krisztus eredeti istenségét, ekkora már rég katolikus hitet értek, miután 568-ban betörtek Itáliába, éppen a Pannoniai provincia a mai Magyarország felől. Közben ariánusként súlyos harcokat folytattak a latin katolikusokkal és a Ravenna székhelyű bizánci exarchátussal. Liutprand a katolicizmus bajnokának szerepében önmagát Christianus ac Catholicus Princeps, keresztény és katolikus herceg névvel illette. Tény, hogy segítette Róma püspökét igaz határozott politikai célokkal. Ebbe a nagy koncepcióba illeszkedik a szándéka, hogy vallási és politikai súlyának hangsúlyozására megszerezze a Longobárd királyság fővárosa Pavia számára az adott korban legtekintélyesebbnek tartott Szent Ágoston erekéjét. Ahogy Rómának súlyát Szent Péter erekéjé jelentik, Páviáét pedig éppen Szent Ágoston erekéjé képviselték volna. Mindez persze nem csak politikai szándék volt, hanem lelki buzgalom is, és nem csekély mértékben anyagi áldozat, mert hogy Liutprandnak sokat kellett fizetnie súlyos aranyakat a szaracénoknak. Liutprand kortársa az angliai tiszteletre méltó Béda, aki a De Temporum Ratione Liber című művében írja. Liutprand megtudván, hogy a szaracénok kifosztották Szardíniát, és meggyaláztak azokat a helyeket, ahova Szent Ágoston püspök csontjait egykor átvitték, elküldte az embereit, hogy visszaszerezzék azokat. Ezért nagy összegű aranyat fizetett, majd Ticinumba, ez Pávia latin neve, szállította, és ott helyezte el a nagy atyának kiáró tisztelettel. Ez az angol földön született híradás megerősíti, hogy Liutprand grandiózus vállalkozásának a híre gyorsan elterjedt távoli területekre, így a távoli Angliába is. Meglepő viszont, hogy egy ilyen jelentős eseményt a kereszténység számára abban az időben, amelyben egy király, egy püspök és egy szent holtteste szerepelt, nem jegyeztek fel ünnepi forrásokban, amelyek a longobárd királyhoz kíséretéhez és az említett vállalkozás színhelyéül szolgáló területekhez közel álltak. A korabeli források még azt sem említik, hogy hová helyezték. A temetkezési hely pontos meghatározásához a késő karolin korig kell várnunk, Adone, Vienne püspökének vallomására, aki megemlíti, hogy a szent holttestét Páviában temették el, a Cella Aurea, aranycella néven ismert kolostorban, amelyet maga Liutprand épített és díszített föl cum digno honore, méltó tisztelettel, és amelyből a 8. században épített protoromán templom is kapta a nevét San Pietro in Ciel d'Or. 16. Benedek pápa Szent Ágoston sírja előtt 2007-ben köszöntötte Robert Francis

0: prévost atyát, az Ágostor rend akkori generálisát, a mai pápát. 14. Leó pápa látogatása, lévén, hogy ő maga is szerzetesi fogadalma erejében Szent Ágoston rendjének a fia, a legtermészetesebb a maga nemében, amivel lerúgta tiszteletét a nagy alapító előtt. Valójában ezzel elődje 16. Benedek pápa példáját követte, aki pápasága harmadik esztendejében 2007. április 22-én vasárnap este kereste fel Augustinus sírját, amikor az esti vesperás imádságot együtt imádkozta az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Pár gondolat az emlékezetes imaest homiliájából. Páviában tett látogatásom zarándoklat formáját ölti, kezdi beszédét Benedek pápa. Ebben a formában képzeltem el eredetileg is, azzal a vágyammal, hogy Szent Ágoston földi maradványait megtiszteljem, és kifejezzem egyrészt az egész katolikus egyház tiszteletét az egyik legnagyobb egyház atya iránt, másrészt személyes odaadásomat és hálámat annak az embernek, aki teológusként és lelkipásztorként, de mondhatnám, még inkább emberként és papként létfontosságú szerepet játszott az életemben. Benedek pápa a helyi püspök köszöntése után így folytatta. Szeretettel üdvözlöm a Szent Ágoston rend generális elöljáróját, Robert Francis Prévost atyát, a rendi tartományfőnököket és az egész Ágoston rendi közösséget. Benedek pápa egy igazi lelkipásztori látogatás keretében az esti imádság során éppen a dr. Grácié, a kegyelem doktorának a sírja előtt akart egy jelentős üzenetet hagyni az egyház útjára nézve, amely Isten igéje és a nagy hippói püspök személyes tapasztalatának találkozásával fakad. A vesperás olvasmány a zsidókhoz írt levélből Krisztust, az örök főpapot állította eléjük, mint az új szövetség egyetlen és tökéletes áldozatát, akiben a megváltás műve beteljesedett. Szent Ágoston erre a misztériumra szegezte tekintetét, és megtalálta benne a keresett igazságot, aki Jézus Krisztus. A megtestesült ige, a feláldozott és feltámadt bárány, a szeretet Isten arcának kinyilatkoztatása minden ember számára. A szeretett tanítmány első levele ezt a szeretetet pontosítja. Abban áll a szeretet, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Ez az evangélium lényege, a kereszténység központi magja. Ennek a szeretetnek a fénye megnyitotta Ágoston szemét, és lehetővé tette számára, hogy találkozzon az ősi és örökké új szépséggel, ahogy írja vallomásában, amelyben egyedül talál békét az emberi szív. Az üzenet pedig, amelyről beszéde elején szólt Benedek pápa, valóban egészen különleges volt. Kedves testvéreim, folytatta. Itt Szent Ágoston sírja előtt szeretném átadni az egyháznak és a világnak első enciklikámat, amely pontosan ezt a központi evangéliumi üzenetet tartalmazza. Deus caritas est. Isten szeretet. Ez az enciklika, különösen az első része, nagymértékben Szent Ágoston gondolatainak köszönhető, aki szerelmes volt Isten szeretetébe, aki énekelt róla, elmélkedett róla, hirdette minden írásában, és mindenek előtt tanúságot tett róla lelkipásztori szolgálatában. Meg vagyok győződve róla, vall Benedek pápa a homíliájában, hogy a II. Vatikáni zsinat és tiszteletre méltó elődeim, 23. János, 6. Pál, 1. János Pál és 2. János Pál tanításainak nyomdokaiba lépve, a mai emberiségnek szüksége van erre a Krisztus Jézusban megtestesült lényegi üzenetre. Isten szeretet. Mindennek itt kell kezdődnie, és mindennek ide kell vezetnie. Minden lelkipásztori cselekedetnek, minden teológiai beszédnek. Ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Minden karizma elveszíti értelmét és értékét szeretet nélkül, amelynek köszönhetően ehelyett mindegyik hozzájárul Krisztus misztikus testének építéséhez. adja meg a gondviselő Jóisten, hogy 14. Leó pápa összes erődjének nyomdokain járva őrizze és vigye tovább azt a lelki örökséget, amelyet 16. Benedek pápa letett Szent Ágoston sírja elé.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.